Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 23-a szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békésszent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templomszentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindelyes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik. A legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja. Az oltár díszítő fafaragások Dunajszki Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Söndörgő 1995-ben Szentendrén megalakult együttes. Útját a Vujicic együtteshez kötődő családi szálak és a délszláv népzene iránti szeretet jelölte ki. Virtuózitásával és lehengerlően friss előadásmódjával mára Európa szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált. Tamburára épülő, de a fúvós és ütős hangszerekre, valamint a harmonikára is kiterjedő hangszerelésével a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is hitelesen tudja megszólaltatni, úgy, ahogyan az más balkáni együttesektől nem hallható. 2010-ben megjelent Balkán című albumát 60 országban forgalmazták.

A 2014 nyarán megjelent Tambúroket az Európai Világzenei Rádiósok listájának első helyén állt. Az éves összesítésben a harmadik legjobb világzenei lemez lett. A zenei magazinok az év lemezének választották. 2015-ben az együttes elnyerte a legjobb World Music albumnak járó fonogramdíjat.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Հայկական ռադիոժամը զրույց հանդիպումները կազմակերպում համայնքի երեց հայրենակիցների հետ, կիսվելով նրանց հետ համայնքում հին տարիների հուշերով։ Պերճապես հին կամ նոր բոլորս միասին կերտում ենք Հունգարիայի հայկական համայնքի պատմությունը։ Հարգելի ընդդիմներ, այս հաղորդմանը զրուցակիցը Ստիգին Ժասմեն Եսայանն է։
1: Բարիկալուս նախ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ անդրադառնանք, ով էր Եսայան Ժասմենը, նախքան Հունգարիա ժամանելը և ինչպես եղավ հայտնվեց Հունգարիա Բուդապեշտ։
2: Շնորհակալ եմ, որ կանչեցիք ինձ։ Շատ կներեք, բայց հունգարերեն պետք է ասեմ, որովհետև
1: ազատություն
2: ինձ համար, որովհետև Ղարաբաղի բարբարով եմ խոսում, կարող է չհասկանա։
1: Շատ
2: կներեք։ Բաքուբան սյուլետեմ, սյուլեիմ Ղարաբաղի Արմենիակ, ես մի ուտան հազաշոտակ, ես մի ուտան մար նեմ լեհետեց Արմենիորսակբա ուտազնի, տատ լեվոլտեք զարված ուտակ, իջ Բաքուբան կերուրտեք, ahol édesapám elkezdett dolgozni, ott voltak a munka lehetőségek. Édesanyám nem dolgozott, mert háztartásbeli volt, hárman voltunk gyerekek, és édesapám jól keresett, úgyhogy el tudott látni minket, az egész családot. Nachsun nagymamával laktunk együtt. Nagyon szép a neve is olyan, hogy Nachsun Sirun, saját Sirun Kniges. Sajnos orosz iskolákba jártunk, azért nem tudok most az irodalmi örményt, mert 50-es években bezártak az egyetlen örmény iskolát. És a szülők sajnos orosz iskolában adtak a gyerekeik, ahogy az én szüleim is, mivel hogy további tanulási lehetőség nem volt. Tehát elvégeztem a 8 általános örményt, és kész. Semmi más lehetőség nem volt. Ezért beadtak minket az orosz iskolába, ahol tanultunk kötelezően az azerbajdzsán nyelvet sajnos, és angolt. Otthon viszont karabahi nyelven beszéltünk, barbarov, mivel hogy a szüleim viszont nem tudtak olyan jól oroszul. Tehát tulajdonképpen 4 nyelvet használtunk, többi-kevésbé. 70-es években tanultam Sztepanakerti egészségügyi iskolába, felcseri szakon, mivel hogy Bakúban nagyon nehéz volt felvételizni, ismerjük az okokat. Miután elvégeztem a Sztepanakerti iskolámat, visszajöttem Bakúba, és ott elkezdtem dolgozni az urológiai klinikán, altató nővérként, anesztesiológus asszisztensként. A műtétek után dolgoztam egy Biocomb, azért említem, mert ez összekötődik az Magyarországgal, Biocomb nevű berendezésen, ahol a műtét után kivizsgáltunk a betegeket, a szív, a verse és a máj funkciókat. És ezen én dolgoztam. Na hát meghibásodott, ez az Biocomb, és hívtak két magyar szakembert, és egyik volt a Leende férjem. És hát így kezdődött, tehát meglátott, ahogy ő mondja, jobb lett volna, hogyha ő mondja, belém szeretett, és másnap kaptam egy levelet orosz nyelven. Kiderült, hogy ez a barátja írta, mivel ő nem tudott oroszul, amiben azt kérte, hogy megtetszettem neki, és szeretne levelezni velem. Mielőtt válaszoltam volna a levelére, Moszkvából kaptam, mivel csak 3 napig voltak, tehát egyszer láttuk egymást. Moszkvából kaptam még egy levelet, amiben már megkérte a kezemet, hogy feleségül szeretne lenni, és így tovább. Így másfél éves levelezés után tudott jönni Bakúba, hogy megkérje a kezemet hivatalosan a szüleimtől. Nem volt könnyű.
1: Jemás pénz, remen, zsamanécik, Hungária, Budapest.
2: Szinte Erkutárunc hétól. 2 év telt el, miután megismerkedtünk, tehát 75-ben megismerkedtünk, 77 decemberében jöttem véglegesen Magyarországra. Előtte még édesanyámmal voltunk itt, hogy lássa, hogy hova jövök.
1: Volt Vaganerda?
2: 75-ben ismerkedtünk meg, és 77-ben, decemberben jöttem Magyarországra véglegesen.
1: Sajtav. Én vajszpész úrömen hasztatvécik Hungária Budapest, ambajman betke hamagerb végig, hungarakan mesagvitén, lezvén, vércsapész öndani kösztelzvéc, jerechaner, inchpész öntatsa vajsz ammene, inch hedakirkir tepkér, tegi unetsav, garovek gizvel, borovede vércsapész aiste, naiv menk unenk nuin iravijaknerov hajtnevok, nor haigakan hamang, jev da mikich mez naiv heshtatsnum e, mer portsarutyunnera, mer hamaynkum tegi ունեցած իրադարձությունները նաև կիսվենք նոր կամ հին ներկայացուցիչների հետ։
2: Nekem egy felől nagyon nehéz dolgom volt, ugye, mert nem volt nagyon sok örmény, másfelől pedig könnyű volt, mert a férjem előszeretettel megismerkedett a Avanisán családdal, tehát már eleve tudtak is róla, és amikor ide jöttem, és nagyon gyakran találkoztunk Alex családjával, ugye Karina Jerevánból volt, és nagyon jó megértettük egymást nagyon. Igen, ez valamilyen biztonságot adott nekem. Tehát nem volt olyan hét, hogy nem találkoztunk volna, együtt neveltük a gyerekek együtt nőttek föl, soha nem felejtem el, hogy amikor beteg voltam az egyesebbik lányommal, a Karina ott volt, vasalt, főzött, mindent csinált, pedig ott volt a kis gyereke, de annyira közel álltuk egymáshoz, és ez nagyon sokat segített. Nehéz volt, mivel hogy a körülbelül ugyan 100 szót tudtam magyarul, nem többet, és az nem elegendő szerintem ahhoz, hogy az ember dolgozzon, de mégiscsak el kellett menni dolgozni, mivel nem tudtam volna menni szülés szabadságra. Ilyen okból kezdtem dolgozni, tehát decemberben jöttem, január végén, február elején már dolgoztam, ápolónőként, asszisztensként dolgoztam sebészeten, nagyon nehéz volt. Hát jártam egy szótárral a hónajom alatt, és akkor néztem, hogy mit mondtak nekem, hogy mit válaszoljak meg, és hát ilyen nehézségből. Sőt, voltak olyan nevetséges helyzetek, amikor sorba álltam a közértbe, és hallom, mindenki mondja, hogy zsömlét kérek, hát én is sorra kerültem, és mondom, hogy kérek öt zsömlét, és akkor adtak is nekem, mondtam, én nem ezt a zsömlét kérek, én a hosszú zsömlét kérek, mert az kifelé volt, csak azt nem ismertem ezt a szót, és mindenki nevetett, de jó indulatúan nevettek rajtam. Tehát voltak ilyen esetek, amikor egy kicsit nevetséges volt, de nem akarok azokról beszélni, ami negatív érzelmeket váltottak ki belőlem. Az ömében nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és nagyon hálás vagyok a férjemnek, aki előkészítette nagyon jó a talajt, és voltak barátaim, magyar örmény barátok. És hát olyan nagy közösség nem volt akkor, egymáshoz jártunk inkább. Yeah. Tehát olyan társadalmi élet nem volt, hanem inkább egymáshoz jártunk. És ez nálunk természetes dolog volt, akár este 9-kor is. Hát ami nehéz volt, hogy hát a 8 után nem illet telefonálni senkinek. Miközben nálunk, ugye 14-kor is jöttek a szomszédok, ittak teját, még minden természetes volt. Ezt meg kellett szokni. Az első karácsony is nagyon furcsa volt nekem, mivel, hogy nálunk ugye a kommunista rendszerben nem volt, hanem csak új év. És ezeket a szokásokat, karácsonyi, húsvéti, még egy nevetséges dolog volt, már nemzetközi osztályon dolgoztam, és azt mondtam, hogy hát a húsvét megint hétfőre esett, és természetesen mindenki nevetett megint, hiszen mindig a húsvét hétfő van. Hát nem tudhattam, és akkor őszintén csodálkoztam. Tehát ilyen nehézségek azért voltak. És aztán sorba jöttek a gyerekek, ugye egymás után. Utána elkezdtem dolgozni Kutvölgyi Kórházban, szintén asszisztensként, de nem tudtam amiatt, hogy a férjem építkezett nagyon, tehát nem volt, aki vigyázom a gyerekekre. Így kerültem a Magyar Híradástechnikai Egyesület nemzetközi osztályára, ahol titkárnőként dolgoztam, utána referensként, és utána szakfordító tolmácsként, mivel elvégeztem magyar-orosz szakfordító tanfolyamot, egy éves, igen, ez posztgraduális tanfolyam volt, és elkezdtem fordítóként dolgozni.
1: Aveli hangkészt, aveli szoboragan, այսպես օրեր անցան, չէ, ձեր հետ այստեղ մնալը, երբ դուք ձեզ զգացիք, որ իսկապես այստեղ արդեն իմ կյանքն է։
2: Első perctől kezdve tudtam, hogy ugye 2 év telt el azóta, hogy nagyon akartunk összejönni és együtt élni, és mivel hát általában egy nyitott ember vagyok, elnézést a szerintelenséggel, és nagyon hamar szereztem barátokat. Így sokkal könnyebb azért az élet. Nyilván, igen, könnyebb. És amikor miután elvégeztem a tanfolyamot, ugye, akkor viszonylag jobban kezdtem beszélni magyarul. Néhány szállodának fordítottam a honlapjukat oroszra, akkor rengeteg orosz turista volt. A fordítói munkámat nagyon szerettem.

0: Այո, ես կարծում եմ, որ եթե լեզուն արդեն դիրապետում են, խնդիրները արդեն
1: Քիչանում
0: վերանում են, այո, քիչանում են
1: են։
0: եւ վերանում են։ Դե ինչ ասում են, ես ուզում եմ մի քիչ անցրադառնանք նաեւ Սերժ Հրաշալի մորը, Գյանքից, այսօր մայրերի տոնն է, շնորհավորում ենք բոլորին եւ նաեւ նրան։ Գիտեմ, որ այսօր ծանր օր է ձեզ համար, բայց դուք ինքն նույնպես ձեր երեխաներում մայրիկն եք, այնպես որ ձեր երեխաները ձեզ մոտ շատ ուրախ եւ հպարտ են։ Այսօր թեև ձեր մայրիկը մեզ հետ չէ, Աստված հոգին ողորմի, ինչպես եղավ, որ հանկարծ դատիկը հայտնվեց Բուդապեշտում։
1: Այդքան հանկարծ չէր, մերդ ու դյանյոլց վնաշեվեք վիգին, կելանց վնաշեվեք ալեին, ամի կուրարկես դուզեք կեզկա, էլ ու սյորիշ նյոլց վնյոլց ուսին մենտեմ բակուբա, մի վել եդեշ այն ամասմ տոյջ եդեշ ապան բետեկ նադյոն, էլ մենտեմ մեկ լատոգատնի մաջար որսագուն ակոր մեկ նեմ տուտ տակ եզեք ռոլ ասեշ եմենի կրոլ, Ազրբայջան ուրմին կոնֆլիկտ ուշրոլ, իշ մոն տակոյդ միտ կերեշը մինդենքիվ էլ մեդին ենտե մեկ իդե յոտել, նո հարում նակ մուլվը վիսը կելետ մեննեմ, իշ էլ հոզնի նեմ տուտ ամակոր a szüleimet. És menekültek természetesen Jerevánba, Jerevánból elvitték Karabakhba édesapámat, mivel oda szülőfalujában, ott temették el, nagyon bántott volna, hogyha Bakuban temették el. És mi van két fiú testvérem, egy öcsém és a bátyám, ők először mentek Moszkvába, tehát majdnem minden örmény család, ezt ugye háború volt, földrengés volt előtte, tehát szörnyű állapotok voltak, Moszkvába mentek, ott volt munka lehetőség, és utána kaptak bevándorlási engedélyt Amerikába, tehát zöld kártyát még ilyesmit, és úgy döntöttük, hogy édesanyám hozzám jön, hiszen mégiscsak a lánya vagyok, és akkor, és így közelebb is vagyunk Örményországhoz, tehát tudunk könnyebben menni, mint Amerikából. Úgyhogy 1999. december 31-én jöttek ide, és másnap volt ugye ezred, meg ilyesmi, tehát ez fantasztikus nagy esemény volt számomra, tehát több szempontból. És az öcsém utána Amerikába ment, véglegesen édesanyám még 2022-ig élt velünk. Azt kell mondjam, hogy nem volt könnyű se neki, se nekünk. Miután már gyorsan megtanultam magyarul, János úgy gondolta, hogy nem fontos, hogy tanuljon, de a Vagyisán családtól megtanult nagyon sok ilyen örvény kifejezéseket. A legfontosabbakat szeret, sírumem kész, sikertem nincsen, manére, karinájt szvart szverele. De nem beszélt arról. Nem beszélt sem magyarul, sem örményül. Édesanyám 70-valahány éves volt, tehát őnek is nagyon nehéz volt megtanulni magyart. Hovar a Gabi lányom megtanította a magyar Petüket, tudott írni, olvasni. Az összes unokájának a nevét, dédunokájának a nevét ezt le tudta írni, és nagyon büszke volt rá, de beszélni nem nagyon tudott. Úgyhogy mindenhova kísértem, és akkor megtanultam vezetni is, hogy ne a férjemtől függjek, hanem bárhova kell, akkor édesanyámat vigyem. Idős ember volt, tehát nyilván szüksége volt arra, hogy orvosokhoz járjunk, meg ilyesmi. Úgyhogy 22 évek boldogan élt, azt hiszem, hogy amilyen nehéz volt az élete, pokoli volt az élete, az elején Azerbajdzsánban laktak, nehéz dolgok volt, utána ezek az események után menekültek Örményországba, onnan Moszkvába, és akkor úgy éreztünk, hogy no, itt végre itt maradhat, élete végéig, biztonságban érezte magát, férjem nagyon szerette őt, néha jó volt, hogy nem beszéltek egymáson, néha még félreértették, akkor nem volt jó, amikor félreértették néha egymást, én voltam a tolmácsuk, tehát a személyes tolmácsuk voltam. A gyerekeim nagyon szerették, tehát 5 lány unokája volt, és 10 dédunokája. Az összes dédunokát látta. Mindenkit imádta, szerette. És nagyon bölcsasszony volt édesanyám, ő annyira szerette a gyerekeket, hogy még az utcán, mikor sétáltuk, jöttek a szomszéd gyerekek, mindenki azt akarta, hogy ölelj át. Nagyon jó volt az ölelése. Nagyon bölcs volt, nagyon jó volt, 95 évig élt, és jó volt a látása, jó volt a hallása, jó volt az esze, tehát nagyon megérzett mindent, tudott, mindenki után érdeklődött, ez tartotta őt az életben. Tehát nem egy olyan idős asszony volt, aki csak magával foglalkozott, hanem mindenki érdekelt. Ismerte a Szorszit, akkor hogy van a Szorszit? Kérdezzük meg. Ismerte az Alexot, hogy van? Karina olyan rég nem volt, miért volt egy barátnám, Gohár, aki minden áldott nap, nem is tudom, 7-8 éven keresztül felhívta édesanyámat, és beszélgettek örményül, ugye? Akkor olyan jó volt, hogy ez a technikának köszönhetően jött a Skype, meg egyéb lehetőségek, amikor láttuk egymást, Igen, és ez nagyon megkönnyítette az itt tartózkodását, hogy tudta látni a rokonokat, a testvéreimet. A testvérem minden héten telefonáltak, tehát én úgy érzem, hogy mindent megtettük mind a hárman, mi, meg a férjem, az ő felesége, tehát a mennyek, mindenki szerette, és azt hiszem, hogy hála Istennek, amilyen nehéz volt az élete, annál jobb volt itt. És ez engem boldogat tesz, hogy jól éreztem
0: a helyet. Az volt szó kimbogol mire, és a dagom is van mana, barzebor bolori hamar szíréli ansznavorúcsune, és még nerán hisszumeng. Ez miért zörűjtse a vartin az umem, hunkarjai hamány kigyankom, kokarcikov, ինչ կարող ենք բարել ավելի, դե դուք այստեղ երկար ժամանակ արդեն մնում եք, գիտեիք արդեն նախկին Հունգարիայի հայերին, հետո ստեղծվեց ինքնավարություն, և այսօր 2025 թվականն ենք, ունենք շատ հին նոր խառն այսպես համայնքի պատմություն ասենք, այսօր ինչ կուզենայիք ցանկանալ կամ մաղթանքներ ասել մեր համայնքին, դե եւ բոլորիս համար շատ դժվար ժամանակներ անցել են, պատերազմական ասած վերջին հատկապես 2020 թվականի պատերազմը, 2023 թվականի Ղարաբաղցիների տեղահանումը, ձեր ժամանակ նույնպես 1988 թվականի երկրաշարժը, որ դարձյալ միավորեց բոլորը, միասին կարողացաք ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել, օգնել և այլն. Այս ամենի հետ ինչ կարծեք, ինչ ձեր բարեմաղթությունը կարող եք տալ?
1: Többször értük ugye az örmények nehéz időszakokat, amikor földrengés volt, és a nagyon jó barátnőm, a Vörös Keresztnek a szóvivője, Légrádi Eszter, nagyon hálásak vagyok, azt hiszem, hogy mindannyian a mai napig is, hogy az ő közreműködésével hoztak ide 300 gyereket. És úgy volt, hogy elmegyek ezt a hadmeséjemmel, hogy úgy volt, hogy megyek vele repülőtérre fogadni a következő csoportot, hiszen 300 gyerek nem egyszerre volt, hanem csoportosan jöttek Magyarországra, és bementem a Vörös Kereszthez, és akkor mondja, hogy nézd meg, ez a két kis gyönyörű gyerek, senki nem akarja elvinni, külön akarják őket elvinni, fogták egymás kezét, és egymáshoz szorosan ülve, hatalmas, barna és zöld szemek néztek rám, ilyen kis reménnyel, hogy és akkor mondtam Eszternek, Eszter, nem tudom őket itt hagyni, hát akkor majd valaki más tolmácsol, úgyhogy magunkhoz vettük, és két gyerek nálunk volt két hónapon keresztül, úgyhogy az én gyerekeim nagyon megszeretik őket, nagyon boldog voltam, hogy utána még leveleztünk sokáig velük. Tehát ez volt az az időszak. Hát jöttük az önkormányzatiság, több posztot foglaltam el, mit tudom, második kerületben elnök voltam, Alexnek a helyettese voltam, elnök helyettes, nemzetközi bizottság elnöke voltam, de ezek a posztok nekem csak azt jelentették, hogy sok munka volt, aminek nagyon-nagyon örültem.
0: Igen.
1: Rengeteg barátra tettem szert, különösen az erdélyi örményekkel nagyon összebarátkoztunk, és minden évben utaztunk, és szerintem közreműködtünk abban, hogy a romániai, tehát a bukaresti örmények, valahogy összekapcsoltuk őket az erdélyi örményekkel, mivel ők magyarul beszéltek, főleg azok románul beszéltek, sőt, még egy közös újságunk is volt. Igen. Boldogok voltunk, úgyhogy szerintem nagyon sokat tettük ezért. Egy szakácskönyvet fordítottam le magyar nyelvre. Igaz, hogy nagyon kevés példányszámba, de sok érdeklődő volt, és nagyon boldog voltam, hogy valamivel hozzájárultam ahhoz, hogy összekapcsoljam a örményeket, úgy, hogy jobban ismerjenek meg minket a magyar társadalom. És hát legutóbb már megint, tehát ott is megismétlődött a katasztrófa, ami történt, hogy a mieink ott hagytak a karabahi nyelvet. Első időben nem tudtam zokogás nélkül ezt mint átélni, tehát ahogy eszembe jutott a nagymamám, hogy apukám ott van éltemetve, igen, és megtudtam, hogy Máté szeretett szolgálat, nagyon nemes gesztus volt az, hogy idehoztak az örmény családokat, némelyikkel megismerkedtem, és nagyon boldog voltam, hogy egy picit is hozzájárultam ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és hogy némelyiknek segítettem elhelyezkedni. Persze nem az ömében az önkormányzat segített meg ilyesmi, de én, mint személy, tehát most sehol nem szerepelek, tudtam segíteni nekik egy kicsit, hogy itt ott elhelyezkedni. Holnap például megyek tolmácsolni egy családnak, akik ott idősek,
0: igen,
1: és tolmácsolni kell, mert nem tudnak se angolul, semmi idős emberek,
0: igen,
1: hát honnan,
0: igen,
1: hogy
0: igen,
1: tudjanak.
0: Persze.
1: két orvoshoz, és viszem őket, és nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőségem, hogy egy picit is, de hozzájárulni ahhoz, hogy jól érezzik magukat. Felajánlottam, hogy tudok nekik segíteni, megtanulni egy kicsit magyarul, hát annyit tudok, hogy alapfokon segítsek nekik. Arra gondoltam a napokban, hogy jó lenne egy ilyen csapatot összeállítani fiatalokból, akik tudnak mind a két nyelvet jól. És akkor itt segítenének nekik tolmácsolni, meg elkísérni, meg telefonálni például, vagy ilyesmi. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy érezzük jól magukat. Egy párszor volt olyan, hogy jaj, de jó, veled beszéltük, és mindjárt jobb lett nekünk, hiszen karabahi nyelven beszélek. És amikor beszélek pár évce számon cukk, akkor mondják, hogy jaj, és lávos, azt mondja. Igen, nekem is ez nagyon jó.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 22-e péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Váradi Gábor festőművész magát úgy határozza meg, hogy lélekfestő vagyok. Az Ózdon élő művész életében számos rossz dolog történt, de ahogy mondja, mindig vágyott a boldogságra. A viharfelhők elvonultak a háza felől, így az alkotásaiban és a magánéletében is új korszak kezdődött el. Családja, szerelme és barátai révén elég inspirációt kap arra, hogy megújult erővel alkosson, amely a vásznon a derűs színekben és a lélek békességének alakjában jelenik meg.
2: Én lélekfestőnek tartom magam, mert én úgy gondolom, hogy a romantika kell az embernek.
1: Mondja Váradi Gábor festőművész.
2: Kell a bohémság is, meg kell a komolyság is. Ne szálljunk el önmagunktól. Se így, se úgy, de ne is alacsonyítjuk le magunkat, a tudásunkat se. Hogy kell ehhez tudás? Hogy ne kéne?

0: Én gyerekkorom óta ezt csinálom. De én annyit rajzoltam, annyit festettem, annyit olvastam, annyit gyakoroltam.
1: Honnan jött ez neked az egész? Hogy, hát nem nagyon láttál te még festőművész gyerekkorodban.
0: Senkit nem láttam. Hát az anyai ágon a zenészek voltak az és jó zenészek voltak, szépen énekelt az anyám. Elmentünk egyszer Miskolcra, kiállít, iskola vitt. És akkor ott lettem én szerelmes a festészetbe, egy múzeumba, a nagybőgős. Csellózott, piros ruha, szép, fehér lábak, és azt tetszett. És azt mondtam akkor ott, hogy én biztos, hogy festő leszek. És akkor én nekem onnét az utam minden oda vezetett, mind Rómába.
1: De hittek benned a szüleid, vagy tanáraid?
0: A egyedül anyám, aki írni, olvasni nem tudott. Gyakorolj, fiam, csinálját. Az ő tiszta nézése, az ő szinte szeretete. Hát a vizék gúnyoltak a testvéreim, meg a...
1: Mennyi testvéred volt?
0: 4.
1: Megnősült, jöttek a gyerekek. Mennyi gyerek született neked?
0: 77. október 1-én esküdtünk, és akkor sorba jöttek a gyerekek, mondjuk elég nagy korkülönbségekkel, mert a legnagyobb az most 47, a legkisebbnek 22, úgyhogy eléggé.
1: Két fiú, két lány.
0: Két fiú, két lány, igen.
1: Unoka mennyi van neked, Gál?
0: 3.
1: 3 unoka.
0: Van a Dábel, aki 21 éves. Meg a két lányunokám, az egyik 10, a másik meg 6. De ők kint élnek már Németországban.
1: Németországban, igen. De legutóbb őket megfestetted a lányunokát.
0: Igen, igen. Örömömre, meg a családnak az örömére, mert hát ez jó pillanatok voltak ezek. Úgyhogy...
1: Szívesen fested meg a családtagokat, vagy ez kell az ehhez is valami?
0: Nem. Ha nincs meg az a motiváció, amit úgy hívnak, hogy belső szeretet, akkor valószínű, hogy inkább nem vállalom be. Most ez a két lány még soha nem bántott se szóval, se tekkel. Örömmel tettem a dolgomat. Nagyon szép lett.
1: Szóval a feleségeddel mennyi időt éltetek együtt?
0: 41 évet. Nagyon nagy trauma volt nekem. Hát még most is, úgyhogy alapvetően 41 évet nem lehet csak úgy kitörölni az életedbe a gyerekeid anyja.
1: Amikor meghalt a feleséged, nagyon magadlat voltál. Gondoltál, hogy valaha így rendeződik az életed és újra boldog leszel?
0: De hogy gondoltam, hogy ma inkább arra vágytam, hogy minél hamarabb menjek.

0: el kell mesélnem. Ez a keret, nem tudom, hogy ki vette észre ezt a keretet. Ventem be a konyhába, mert én a konyhába festettem mindig, és akkor ez a képkeret a fejemre esett. Ma Jézus képpel együtt. Hát elestem. Ez még rám esett. Ez tényleg így volt. Semmi ízén így benne, tényleg. A jó Isten, mondom, mi baj van? Mi beadta a fejbe? És akkor el kellett gondolkodnom, hogy innét kezdve valami kezdenem kell. Még úgy mond. És akkor onnét kezdve folyamatosan mentem kifelé a problémából.
1: Miért Ózdon születtél? Hogyan kerültél ide Budapestre?
0: Feleségem mikor meghalt, eléggé lezűdött állapotba kerültem. 2 évig tartott ez, azt mondtam, hogy elég. Ebből romlott életből nem találtam életemnek a célját. Hát nem is erre vártam sose. De valószínű, hogy ezt meg kellett tapasztalnom, át kellett élnem.
1: Van nem csak Ózdon, hanem itt is alkotsz.
0: Berendezkedtünk úgy, ahogy még most engedi az erő, a pénz, jobban mondva nem az erő, a pénz, mert itt is megvenni ecseteket, pásztokat, sok minden állványt, nagyon jól lehet dolgozni. Csak én nem szeretem a panelt. 2 hét után jön Nemese, de már mondja, hogy már panelbeteg vagy, az vagyok, drágám, mondom, én már megyek Ózdra. Nem tudom elfelejteni Ózdot, mert ott születtem, ott van minden gyökerem. 1 hét alatt ez a legújabb képen, a 93-as Szentlélek című képen. Ugyanaz a felépítés, csak hogy mennyit változik 30 év alatt. Ott akkor török mezőn festettem meg, és tele feketével. Feketé, és akkor kék. Szóval sötét kép volt, nagyon sötét. És akkor a Tamás, ő akkor parlamenti képviselő volt,
1: Péli
0: Tamás. Jött hozzám, leült a fűre, őle, mellém leültem. Meg nem szól, hát mondom, szólalj már meg, mondjál valamit. El is hozzá egy üvegszerű Szilvánit. Ott volt a büfő, persze, hoztam neki. És akkor felállt, azt mondta, hogy kezet fogod. Most már kollégák vagyunk. Megöregszel, de a Szentlélek az soha nem öregszik. Úgy gondolom, hogy elképzeli mindenki a lelket, a lelkét. És minél tisztábban látod, minél fehérebben látod, annál tisztább érzésekkel mész neki. Ez pedig az a gépezet, harcunk, hogy minden összefonódik mindennel, és egy ablakok, fogaskerekek, bármi, ami az élet dolgát viszi, vagy benne élsz, de közben erre vágyol. Én teljesen boldog vagyok. Nem én találtam ki, amit most mondok. Ma egyszerűen jöttem a világra. Mesztelenül fogok el. Mit viszek magammal, József? Úgy gondolom, ez a boldogság azért jó, mert tiszta. És én nem akarok ártani senkinek. Az életnek egyetlen egy célja van, hogy boldog légy. Ja, meg a gitár, meg a zene. Olyan sok szép dolog van az életben. Amit most nektek elmondok, ez egy igaz. Velem történt meg. Éva, a feleségem, már komoly beteg volt. Szóval napi szinten beszéltünk az elmúlásról. Mondtam neki, figyelj ide, bárhova kerülsz Mennyországba, próbálj meg nekem üzenni, hogy van egy mennyország. Egyik este hazamentem a munkából, és egy hang mondta, hogy vedd elő a gitárt, és akkor ez jött.

0: hogyan mondjam el, amit nem lehet.
1: Szia, Gábor!
0: Szia, drágám!
1: 1987-ben a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ volt, és akkor az igazgató a Zsigó Jenő volt, és én akkor általuk ismertelek meg téged.
2: Mondja Rézműves Melinda, a Románok Herr intézmény vezetője.
1: Mindig kiemelt feladatként kezeltük a roma képzőművészeket, és képzeld el, tudtam, hogy jössz, és megnézettem a gyűjteményünket, 109 alkotót tartunk számon, és 2600 alkotásunk van, és ebből 44 a te alkotásod, és aki ránéz a te alkotásaidra, akkor látja, hogy az a Váradi Gábornak a festménye, és amikor 2023-ban újraindítottuk az alkotótábort, akkor volt két téma, amit felajánlottunk nektek festőművészeknek, az orosz-ukrán háború és az én Budapestem téma, hogy az a festmény, amit készítettél, az nagyon meghatározója, nagyon húzó erőt jelentett akkor a táborban. Egy idős hölgy áll a romos épületben, és egy gyertyát tart a kezében. Képzeld el, hogy most van szervezés alatt, hogy a kievi magyar nagykövetségre kérik ezt a anyagot tőlünk. 2009-ben jelent meg ez az album. Erről tudsz mesélni?
0: Ezt a Szemesi táborban.
1: Igen?
0: Akkor halt meg anyu abban az évben. Az anyám egy kövér cigány asszony volt. De én olyan szépnek láttam.

0: Szia, Robert!
1: Na, jó napot! Már megint itt vagy.
0: Rég láttalak.
1: Boldog új évet.
0: Köszönöm, viszont kívánok.
2: Mióta ismered a Gábort?
1: Hát 4 éve.
2: A Fedélzeti újságot szerkeszted, címlapra is került pár a Gábor. Miért őt választottad?
1: Hát abban a számunkban koncepció volt, hogy a romaság, mint szerzők, vagy téma.
3: Mondja Kepe Róbert, a Fedél nélkül felelős szerkesztője.
1: A Gábor hát nagyon kapóra jött. Büszke cigányművészember, magyar cigányművészember.
0: Véleményem szerint az ember nagyon büszke lehet, és nagyon boldog, hogy találsz még úgymond egy öregségedre olyan igazi barátot, akivel mindig számíthatsz, aki mindig ott van veled, de ugyanígy kölcsönös. Ez jó, nagyon tisztelem mindenért, amit tesz. Ritka olyan felelősség teljes ember, aki dolgozni képes a hajléktalanokért, a fedél nélküliekért, az utcára kivetett emberekért, magát nem kímélve.

0: Drága Gábor, mikor itthon vagy Ózdon, azért főzöl mindig a barátoknak, ha jönnek hozzá?
1: Meg magamnak is.
0: Mi készül most?
1: Gulyásleves készítek. Van benne comb, van benne oldalas, és van benne farok. Ilyen bőrös.
2: Többféle húsból
1: készül. Hogyne, hát a gulyásnak ez a lelke, szerintem.
0: Hogy itthon vagy, azért jönnek a barátok?
1: Jönnek, hála Istennek.
0: Nem csak a vásznon, a fazékban is egy csomó szeretet van.
1: Így van. Sziasztok, drága György.
3: Hello, Gábor.
1: Tiedben nem
3: tettem. Nagyon köszönöm.
1: Kanálat nem tettem, mert cukrot
3: nem. Nem kell.
0: Köszönöm.
3: Köszönöm.
1: Azért tudod, hogy 95, ennek 30 év volt találkoztunk.
3: Sőt, arra is emlékszem, hogy hol, meg mikor.
1: Én is. Cigány önkormányzatonra jöttél el egy megbeszélésre, és én is ott ültem. És a falon volt egy kis kép.
3: Te nem ültél.
1: Igen, és megkérdezted, hogy ki festette ezt. Hát mondja Kótai, hogy hát ott ül melletted. És akkor így jött.
3: Igen.
1: Így jött az ismeretség.
3: Később lettem a főnöke, kohászat után itt azért nehéz idők jártak.
4: Mondja Kőfalusi György.
3: És akkor én meg itt egy elég nagy vállalatot vittem, 93-94. Ott nálunk volt hely, és mondtam, hogy akkor jöjjön, mert van olyan lehetőség, hogy elsősorban festeni kell. Korábban is ő egy festő volt, meg sokan ismerték, de akkor ez úgy megindult.
0: És mi az, amit az ő festményeiben szeret?
3: Ha érzelmeket kell rajzolgatni, vagy megfesteni, akkor Váradi Gábor.
5: Egy utcában laktunk, utána elköltözött onnan, de már több mint 20 éve ismerem őt.
4: Mondja Olá Ferenc.
5: Rengeteget játszottam neki festménykiállításán, mindig engem szokott hívni, gitárba játszok.
0: Tanítasz gyerekeket is.
5: Igen, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozok a munkám mellett. Járok a Vöröskereszthez, és a Máltai Szeretett Szolgálathoz gyerekeket
0: adtakon. A civil munkád az micsoda?
5: Civil munkám meg autóbuszvezető már lassan közel 18 éve.
3: Csináltunk egy alapítványi iskolát. Úgy hívták ezt, hogy Rabindranath Tagore Tanoda. És azt akartuk, hogy ilyen hátrányos helyzetű gyerekeket valahogy az iskolába, az előmenetelüket egy kicsit segíteni, de ebből egy óriási dolog lett. Tehát a végén már ott volt 150 gyerek, akik oda jártak zsíros kenyeret enni, meg teát inni, meg zuhanyozni, meg vacsorázni, és Gábor olyan embereket hozott oda, hogy az amerikai nagykövettől, akkor ilyen miniszteriális szintű embereket. És végül ez a Tanoda olyanná vált, vagy velünk kellett kapcsolatba lenni, azoknak, akik Tanodát akartak létrehozni, vagy a mi eljárásaink szerint kellett a Tanodát vezetni. Egy-két év alatt már látható volt, hogy azok a gyerekek, akik délutánonként nem hazamentek, hanem idejöttek hozzánk, azok év végére egy jegyet javítottak a jegyeiken. 15 tanár önkéntesen, elsősorban Gábor hívó szavára odajött, és ingyen bérmentve foglalkozott a gyerekekkel. Ez az ő érdeme volt. Aztán ez elmúlt. És akkor megérezhettük azt, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni.

0: kezdődött a mi mélység és ismeretségünk, hogy én 2015-ben elmentem a Boschba dolgozni, mert már akkor több hónapja munkanélküli voltam. Hát mondom, öreg létemre hát a felvesznek.
1: Tudta, hogy ő egy festőművész vagy?
2: Hát hogy ne tudtam volna, mert ő azt nekem elmondta.
3: Mondja Karsai János.
0: Nekem akkoriban a festése volt. Mondtam a Jánosnak, hogy legalább abba segítsél, mondom, hogy festéket vegyél. És megvett nekem elég sok festéket, ecsettel együtt.
2: Jó volt a Gáborral dolgozni.
1: Volt olyan festmény, ami különösen tetszett önnek?
2: Van a hangonyító, az benn van a gyárban. Van egy tárgyalunk, amit Várati Galériának hívunk.
1: Mi az a plusz, amit a Gábor tud, ami megjelenik a festményein?
2: Hát nekem a történetek. Előtte hosszan megbeszéljük, hogy miről is szól az a kép.
1: Ugye Miskolcon, igen?
2: Igen.
1: Akkor ha erre visz az útja, akkor meglátogatja a Gábort.
2: Hát igen, általában beszélünk telefonon, és akkor reklamál, hogy...
0: Tőzök egy jó gulyás.
2: Igen.

0: Gábor, azért reggel veled kezdtük az interjút, most már az a értelmese is a párod. Mióta éltek itt együtt, itt Pesten?
1: 6 éve.
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már én csináltam végig Gáborral egy olyan életmű kiállítást, ami Ózdon volt, egy nagyon exkluzív helyen.
3: Mondja Adorján Emese.
2: Az nekem egy nagy élmény volt végignézni azokat a festői korszakait, amikor én még nem voltam jelen az életében, de ő már alkotott. Világosodtak a képei, tehát egészen más színvilággal dolgozik. Már én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a korábbi korszakaiból származó, kicsit sötétebb tónusú klasszikus képeit is. Én nagyon hosszú ideig szociális munkásként dolgoztam, családsegítésben, gyermekvédelemben, idősgondozásban, a szociális szférának nagyon sok területét kipróbáltam, és most egy pár évet középiskolában tanítok.
0: Gábor, amióta Emesét megismerted, te is egy más szegmensét ismerted meg a világnak is általa?
1: Hát én úgy mondanám, hogy egy boldogabb részét választotta a sors.
3: Mondja Váradi Gábor festőművész.
1: Mert hát én is mindig a boldogságra vártam, mint minden ember. Van olyan szavakot most nem tudok kitalálni, ami ráillik, de azért megpróbálom, hogy ő egy tündér. Egy olyan tündér, amit a meséből szoktak ismerni, de hát nekem ez a mese, Emese. És ez nekem nagyon visszatükrözi a mostani képi világom.
2: Tényleg egy nagyon nehéz élethelyzetben volt. Amikor mi találkoztunk, azokon a hagymahéjakon is, amik az évek során rárakódtak, átsütött az ő különleges személyisége, és az a sok-sok érték, ami benne van, és főleg az a nagyon különleges szeretet minőség, ami Gáborban van. És akkor elindultunk egy közös úton, ami egy hosszú út volt, remélem, hogy lesz is még, és egy nagyon szép út. Én nagyon szeretem a Gáborban azt, hogy miközben egy nagyon érzékeny ember, nincsenek művész allűrjei.

0: Gábor, elmondod most, hogy Ózd melyik részén vagyunk?
1: Azon a részén vagyunk most jelenleg, ezt úgy hívták, hogy valamikor, hogy az ózdi kohászati üzemek. Ott, ahol van az a 10 emeletes, azzal szembe dolgoztam a trió soron, az már végképp nincs meg.
0: És ott mit csináltál?
1: Hengerész voltam, és ott voltam tanuló is, szakmunkásképzős, 73-ba, és akkor hát persze oda mentem dolgozni, és én a tanuló idővel 26 évet húztam le. Annyi volt, hogy én kimentem 94-be Izlandra egy ösztöndíjra, elengedtek a főnökeim, semmi gond nem volt, de mikor arra visszajöttem, mentem volna a régi munkahelyemre, már nem volt. Úgyhogy ennyit a kohászatról.
0: És mennyi ember dolgozott itt, és azonban mennyi cigány ember dolgozhatott itt?
1: A legtöbb, amilyen dolgoztak, amit tudok persze, 13.700 fő dolgozott. Ott, ahol én dolgoztam, egy brigádban voltunk, mit tudom én, 15-en. De abból biztos, hogy 5-6 biztos, hogy cigány volt. És voltak olyan munkahelyek, ahol csak kimondott cigányok dolgoztak. Ilyen volt a kikészítő csarnok. Beneveztem én is egy pályázatra, 78-as évre hetett. És akkor, hát még akkor ment a szocializmus, kommunizmus. Nyertem, mert díjat nyertem, és második helyezés lett, de közben felhívattak a pártitkárságra is. Mondom, mit követtem el ugyan? Hát megmondták, hogy kit kell keresnem, és leültetett, aranyos volt, tényleg le a kalappal aranyos volt a Gyuri bácsi, és mondta szépen, hogy megértsem, nem lehetsz első, pedig téged akartunk, mert indult egy pszichológus nő is, és annak kell nyerni. Mert nem nyerhetsz, mert cigán vagy.
0: Gábor, melyik részen vagyunk most Óznak?
1: Ezen a részen laktak a bojki cigányok. Nekünk ez volt a nevünk, hogy bojki cigányok, mert Ózon van elég sok cigántelep. De ez volt a bojki cigántelep, itt nőttem fel, 11 éves koromig, és ezt az utat nagyon sokszor megtettem. A mi házunk egy kicsit arra beljebb volt, de hát szobakonyha volt, nem volt nagy lakás. De itt mindegyik úgy volt kis. Szóval úgy nézett ki ez, mint egy kis gombaváros, mert cifra volt, érted? Sárga, kék, piros. Jó élet volt itt, úgymond. Hát gyerek voltam, mit vettem én észre, szegény? Nem volt szegénység, úgy nem éheztünk. Ma álmodoztam, mert rajzolgattam, úgymond kupíroztam. Akkor innét jártam több kilométerre az iskolába, nem csak én, ha mindenki, érted. Úgyhogy ezt az utat elég sokszor meg kellett tenni. Hát akkor még nem voltak itt ezek a panelok. Szóval azért, ha nosztalgiázok meg a temetőbe, minden anyu, apu, testvéreim, szóval mindenki ott van. De azért még visszahúz a szívem, persze, sokszor. Meg én nem költözök el innét, úgyhogy ez kizárt dolog.
0: Mi foglalkoztat mostanában, miket viszel vászonra, itt Ózdon?
1: Mi a táblati tervek? Hát, még festeni, de nagy képeket, a nagynak van ereje. A nagyon nagy képeknek van ereje. Munka, most csak azért mondom, Munkácsics, Hontvári, nem véletlenül választottak 7 méteres vászonokat, érted? 50 négyzet, Pégi, 70 négyzetméteres. Gondold el, vagy gondoljátok el, hogy mekkora erő van abban. Már eleve a nagyság, és azon belül az alakok, mikor rád nehezednek, vagy éppen popont adnak, érted? Vagy a ló nyerít, az majdnem rád tapos.
0: És mi az, amit majd vászorra viszel?
1: Hát inkább most én rámegyek a bibliai témákra. Jézusnak a szemére rávetették, hogy az a baj a te tanításoddal, Jézus, túl megbocsájtó vagy, túlságosan engedékeny vagy. És nem engedett a törvényt érvényesíteni. Törvények nélkül az emberiség meghal. És azt mondta a Jézus ezekre, hogy én nem a törvényt szegem meg. A törvényen belül lehet szeretni egymást.

Szeretettel köszöntöm a Nemzetiségek zenéje minden kedves hallgatóját. Balatinács Renáta vagyok. Mai utazásunk alkalmával a napfényes Adria partjára látogatunk, ahol a zene nem csupán szórakozás, hanem maga az életforma. Mai adásunkat egy olyan előadónak szenteljük, akinek neve összefort a hamisítatlan dalmát energiával, a véget nem érő nyári éjszakákkal és a fergeteges hangulattal. Ő Jóskó Csagály, akit egy egész régió csak úgy ismer, Jole. Bár ma már a horvát zenei élet egyik legbefolyásosabb alakja, kevesen tudják, hogy 1972-ben a németországi Heilbronnban látta meg a napvilágot. Gyermekkorát azonban már édesapja szülőfalujában, a Biokovo-hegység lábánál fekvő Zagvozdban, majd a pezsgő kulturális életű Splitben töltötte. Mielőtt a reflektorfénybe lépett volna, Jole abszolút két lábbal élt a földön. Dolgozott pincérként, gondozott kerteket, sőt a nyári főszezonban vízibicikli kölcsönzőt is üzemeltetett a tengerparton. Ez a közvetlenség, a hétköznapi emberek tisztelete a mai napig meghatározza a színpadi jelenlétét. Indítsuk is el a mai adást az egyik legnépszerűbb slágerével, amely hűen tükrözi ezt az életfelfogást.

Jole zenei karrierje nem egyik napról a másikra robbant be. A sikerért keményen meg kellett dolgoznia. Már az 1980-as évek végétől járta a tengerparti klubokat, bárokat és éttermeket. Kiváló hangi adottságaira és páratlan ritmusérzékére hamar felfigyeltek a szakmabeliek is. Így éveken át olyan neves horvát ikonok mögött énekelt háttérvokált a stúdiókban és a nagy színpadokon, mint Teddy Spalato, Drazen Zecsics vagy a legendás Vinko Coce. A mindent elsöprő fordulatot az 1998-as év hozta el, amikor a horvát popzene legmeghatározóbb zeneszerző producere Tonči Huljić felkarolta. Huljić azonnal meglátta a fiatal énekesben rejlő őstehetséget és showment, és megírta neki a Dusa od papíra, azaz a papír lélek című dalt. Jole ezzel a számmal lépett fel a Horváth Adria Melódiái Fesztiválon, és szó szerint egyetlen éjszaka alatt országos hírű sztárrá vált. Hallgassuk meg most ezt a zenetörténeti mérföldkövet.

Az énekes munkásságában visszatérő motívum a dalmát identitás és a tradíciók tisztelete. Van egy dala, amely az évek során teljesen önálló életre kelt, és messze túlmutat a rádiós slágerlistákon. Ez a Nasimise Bielabója, vagyis a fehér színt akarok viselni. Ez a szerzemény eredetileg egy klasszikus, fülbemászó popdalnak íródott, amely a fehér szín metaforáján keresztül az emberi jóságról és a tiszta szerelemről mesél. A spliti emberek és a futballrajongók azonban azonnal magukévá tették a sorait. A fehér szín ugyanis a patinás spliti labdarúgó csapat, a Hajduk Split hivatalos színe. Így lett egy romantikus dalból a stadionok és a szurkolók hivatalos, tízezrek által skandált himnusza. Jöjjön most ez a lélekemelő és sodró lendületű felvétel.

Jola népszerűségét jól mutatja, hogy a szakma is rajong érte, és előszeretettel hívják közös munkákra. Pályafutása során szinte minden jelentős horvát előadóval állt már egy színpadon. Az egyik legemlékezetesebb kollaborációja 2003-ban született, amikor a Magazin együttes akkori csillagával, Jelena Rozgával énekelt duettet Pár Koráka címmel a Horvát Rádiós Fesztiválon. De Jole nem csak a hazai porondon aratott sikereket, karrierje egyik legmeghatározóbb élményeként tartja számon azokat a tengeren túli turnékat, amelyeket az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában élő horvát diaszpóra számára szerveztek. Most következzen tőle egy olyan dal, amely garantáltan meghozza a hamisítatlan adriai buni hangulatot. Íme a Cada Gene Tulumare, amikor a nők buliznak című dal.

2009-ben az énekes egy merészebb stílusváltással jelentkezett. Kiadta az Adiela, azaz az Öltöny című albumát, amely a fanyar humor és az elegancia tökéletes ötvözete lett. A lemezről a címadó dal és a Bagrán Bijeli azonnal a toplisták élére ugrott. Jole imádja a humort. Videóklipjeiben gyakran alakít különböző karaktereket, parodizálva a sztárok világát. A színpadi pörgés mögött azonban egy rendkívül kiegyensúlyozott magánélet áll. 2006-ban vette feleségül szerelmét, Anát, akivel azóta is példás házasságban élnek. 4 gyermek büszke édesapja, 3 lányuk és egy kisfiúk van. Jole híres arról, hogy bármilyen sűrű a koncertnaptárja, a hétvégéket és a szabadnapokat szigorúan a családjának szenteli. Hallgassuk meg az imént említett korszak egyik legnagyobb slágerét, az Odiélot.

Jolene nem csak kiváló zenész, hanem hatalmas szívvel megáldott ember is. Rendszeresen fellép jótékonysági gálákon, támogatja a hátrányos helyzetű gyermekeket és a tengerparti közösségeket. A zenei trendek változását is remekül követi. Dalaiban a hagyományos dalmát hangszerelés, a tambura és a harmonika hangja zseniálisan keveredik a modern pop és klubritmusokkal. Ez a zenei nyitottság teszi őt képessé arra, hogy a legfiatalabb generációkat is megszólítsa, miközben az idősebb korosztály is hűséges marad hozzá. Következzen tőle most egy igazi zenei csemege, a remek Diela.

Műsorunk lassan a végéhez közeledik, de Jole energiája egyszerűen kifogyhatatlan. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a nemrégiben megjelent Ad Malih Nogum című kislemeze, amelyet ismét a zseniális Huljics házaspárral közösen készített el. Ez a dal a gyermekkori álmokról és a zene iránti örök hűségről szól. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak a Nemzetiségek zenéjében. Remélem, sikerült egy kis adriai napsütést és mediterrán életigénylést csempésznem az önök napjába. A műsorvezetőt Balatinác Renátát hallották. Búcsúzóul hallgassuk meg Jole legújabb szerzeményét. Tartsanak velünk legközelebb is, addig is, dosztusányá, azaz viszont hallásra.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.